a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csaknem 20 éve vesznek részt a tónál vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezés, gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkok, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószergyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. Adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. Korhű receptek, történelmi ízek kerültek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakértő, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szolnokon a néprajzi állandó kiállításban ennek jegyében kenyérsütési gyakorlati összefoglalót tartanak. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak- és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű ajnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
4: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz, éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt, a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620-55-55-155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján. Június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Szolnokon. Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkok, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószergyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's My Life, a No Doubt folytatja.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnickkel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Álhivatalnokok csaptak be és raboltak ki két nőt Szolnokon. Ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. Adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. A héten országszerte mindenhol esni fog, csak néhol süthet ki a nap rövidebb időre. Most bővebben a várható időjárásról. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz, éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, június 3-án szerdának, Klotildoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Tayo Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 3-án szerdán, a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerdán reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt FM a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bass dala, a Cruel Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nagy részt befejezték a tavaszi vetést a gazdák. Válogatott kosárlabdázóval erősít az olajbányász. Kirándulás előtt gondoljunk a kullancsokra is. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak- és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Leszerződtette a magyar kosárlabdázás egyik legígéretesebb fiatal tehetségét, Cseh Botondot a szolnoki kosárlabda csapat a következő bajnoki szezonra, jelentették be a klub hivatalos oldalán. A 22 éves 3-as és 4-es poszton is bevethető sportoló komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szereplő nemzeti együttesnek, emellett már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott. A játékos az elmúlt két évadot a szegedi első osztályú csapatnál töltötte, ahol a második szezonjában 36 mérkőzésen nyújtott stabil és meghatározó teljesítményt. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén június 3-a van. Szerda, a Klotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duo, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. Oh. 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan ingyentségekkel, mint a Szoltusz oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes,

0: Te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel. Ne maradj le. Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérői kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyéshalmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Szolnokon. Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkok, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószergyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz, éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leálló sávon. Arra szólunk, köszönjük szépen az infót, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hands-on is itt lesz, elsőként Fábián Juli dalaszol a Zuhekörrel közös, Like a Child.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hétközepén, június 3-án, szerdán, ahogy Balázs is említette, és be is olvastam az óra elején. Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, két autó ütközött a 12-es kilométernél a leállósávon, arra szól a forgalom. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a leghidegebb 17, a legmelegebb 30 fok lesz ma. Hazánkban nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb, nyugat felől jön ugyanis egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Szóval 17 és 30 fok között lesz a maximum. How bizarre, mennyire bizarr, ez pedig már az OMC dalának címe. Rögtön 8:30, ők folytatják a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Álhivatalnokok csaptak be és raboltak ki két nőt Szolnokon. Ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. Adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. A héten országszerte mindenhol esni fog, csak néhol süthet ki a nap rövidebb időre. Most bővebben a várható időjárásról. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz, éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt-ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es street mindjárt, de csak a Flip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air. Habesztán jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szól, mert 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő!

0: és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljár.

0: sugárokból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek, a tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Nagy részt befejezték a tavaszi vetést a gazdák, válogatott kosárlabdázóval erősít az olajbányász, kirándulás előtt gondoljunk a kullancsokra is. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak- és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Leszerződtette a magyar kosárlabdázás egyik legígéretesebb fiatal tehetségét, Cseh Botondot a szolnoki kosárlabda csapat a következő bajnoki szezonra, jelentették be a klub hivatalos oldalán. A 22 éves 3-as és 4-es poszton is bevethető sportoló komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szereplő nemzeti együttesnek, emellett már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott. A játékos az elmúlt két évadot a szegedi első osztályú csapatnál töltötte, ahol a második szezonjában 36 mérkőzésen nyújtott stabil és meghatározó teljesítményt. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kiveszőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 perc múlt 9, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 perccel 4-10 után a Nightcrawlers dalával megy tovább a szerda reggel. Jön a Push the Feeling On, és jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágerei mixben majd este a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától, White Boytól, 7-től DJ Effendytől.

Best FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát, és erősebbek is leszünk tőle. Stronger, Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék nyugat felől, hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak apró szemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Mikától a Besten.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megnyitják a régészeti lelőhelyeket Szolnokon. Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkok, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószer gyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz, éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Lady Gagától, aki az Ördög Prádát visel második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott: vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van. 0620 55 55 155, Max Emlementa vagyok.
0: Best

Blast FM, a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania, az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: lehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front, például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Murs, Dance With Me Tonight a Besten. We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé, a legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki mára a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: És Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akár csak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezt fogunk mi magyarok.
1: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cseri. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable, az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan dél, úgyhogy én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután, jó étvágyat az evéthez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tiszapüspökinél már elkezdődött a Tisza virágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kermen András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetáj

0: és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. Idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzásztó strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
1: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
0: Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Alice Baxter, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-et hallgatni, hanem egész nap, akár ebédidő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben, ha már itt tartunk. Ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de ma is, ahogy az minden délután lenni szokott, a legnagyobb szerep az igazán jó zenéké lesz. Rascal Flatts, Life is a Highway, jöhet? Nemrég tudtam csak meg, hogy ez a Verdák című filmnek az egyik betétdala, az unokaöcsém mutatta, azóta ezt énekeljük együtt. De itt lesz a 4-es Street és az Üzenet a távolból, jön Sophie Alice Baxter, ikonikus slágere és a Murder on the Dance Floor, de előtte még Janet Jackson érkezik és a That's the Way Love Goes. Hát ilyen hangulat lesz ma délután, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák Beti dala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el, vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnaomény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. It's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake Doom. És jön majd Rózsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontroll és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver tovább fejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a

0: Jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a tesztidőszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső, pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is. Hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagossi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passilda, szép napot!
1: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már romantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs megszerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néhogy jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket, és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsított hallgatta ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel. És David Guetta pedig indítja az órát, Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a ma délutáni kérdés hozni mi nosztalgiát. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki. Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat, anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Ildikó annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló, nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbet csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár térségében viszont dolgoznak, ami miatt a 36-os kilométernél egy

0: sávot le is zártak, és legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel, ne maradj le. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkokba, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószer gyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
4: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
3: Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. Adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. Korhű receptek, történelmi ízek kerültek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakértő, az esemény nagykövete.
5: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és így nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
3: Szolnokon a néprajzi állandó kiállításban ennek jegyében kenyérsütési gyakorlati összefoglalót tartanak. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak- és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű ajnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
6: A zárt ruházat betűrbe a bakancszárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
3: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ez egy szuper szerda délután, a stúdióban pedig Fodor Attila üdvözlet, és egy szuper hatost hozok kapásból, Horváth Tamással, Seremmel, Ákossal, Robbie Williams-el és Kolányi Zsuzsival. Az első ebben a hatosban viszont a Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.
0: 102.4 West FM.

Talán a szárazságon is enyhít a következő napok időjárása. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Többször is várhatóak majd esők, záporok a térségben. A napsütés mellett többször várhatóak majd felhősebb időszakok, amiből záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül, a hőmérséklet 26 fok körül várható majd holnap. Pénteken a változóan felhős idő mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Ismételten számíthatunk rövid esőkre, záporokra. A déli szél fog majd ekkor megélénkülni. A pénteki csúcsok 26 fok körül várhatóak a térségben. Szombaton többnyire felhős, de időnként napos idő várható. Elszórt záporokkal, zivatarokkal a délnyugati szél továbbra is élénk lesz, ekkor is 25-27 fok között várhatóak a legmagasabb nappali hőmérsékletek. És a hét utolsó napja is felhősebb időt hozhat majd, némi záporral vegyítve. Vasárnap maximum 28 fok lehetséges, és a hosszabb távú előrejelzések is azt mutatják, hogy jövő hét elején is még lehetnek rövid esők, záporok,

102.4 Best FM a legjobb zenék. Érkeznek a program ajánlatok. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Én úgy tapasztaltam, hogy ez az egyik leghangulatosabb fesztivál egyébként az országban. A Basement Jacks fogja mi hangulatunkat kicsit majd feldobni most a Good Luck-kal. Tell me.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárásra és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatáció szerkezetet cserélik a következő hetekben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Kömlőn útépítés van, de Kömlő és Besenyő telek között is korlátozás mellett lehet közlekedni. Pé és Tarna-Szent Miklós között is jobban kell figyelni. Mezőtúron, a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásokra készülni. Tápiószelén a Pesti úton is jobban kell figyelni. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé van korlátozás, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig több ponton is félpályást lezárásra is számítani kell. Most a tankcsapda dalával folytatjuk Pesten megjelent Isten.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: elérhetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyerekeknek adott el kábítószert letartóztatták. Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkok, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószergyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. Korhű receptek, történelmi ízek kerültek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakértő, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Szolnokon a néprajzi állandó kiállításban ennek jegyében kenyérsütési gyakorlati összefoglalót tartanak. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak- és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű ajnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
4: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a Szolnoki stúdióban továbbra is Fodor Attila. Jövök majd Dessel ebben az órában, hallgatjuk majd Nelly Furtado sikerét, Rácz Gergő és Sisi is majd énekel nekünk, ahogy majd a Backstreet Boys egyik legjobbját is lejátszuk. A Gringo Star mellett azonban most a No Doubt következik.
0: 102.4 Best FM.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

szárazságon is enyhít a következő napok időjárása. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Többször is várhatóak majd esők, záporok a térségben. A napsütés mellett többször várhatóak majd felhősebb időszakok, amiből záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül, a hőmérséklet 26 fok körül várható majd holnap. Pénteken a változóan felhős idő mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Ismételten számíthatunk rövid esőkre, záporokra. A déli szél fog majd ekkor megélénkülni. A pénteki csúcsok 26 fok körül várhatóak a térségben. Szombaton többnyire felhős, de időnként napos idő várható. Elszórt záporokkal, zivatarokkal a délnyugati szél továbbra is élénk lesz, ekkor is 25-27 fok között várhatóak a legmagasabb nappali hőmérsékletek. És a hét utolsó napja is felhősebb időt hozhat majd, némi záporral vegyítve. Vasárnap maximum 28 fok lehetséges, és a hosszabb távú előrejelzések is azt mutatják, hogy jövő hét elején is még lehetnek rövid esők, záporok, és még elmaradnak a 30 fokos csúcsok. Nagy nevekkel folytatom, most ünnepelni 101. születésnapját Tony Curtis, magyar származású színész. Ezen a napon született Dani Tamás, többszörös olimpiai bajnok úszó, Keleti Andrea, Elek Ferenc, Zámbori Soma színészek, illetve Rafael Nadal teniszező. A nagy neveket és a szuper hangokat Solalma folytatja itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárása és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatációs szerkezetet cserélik a következő hetekben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Kömlőn útépítés van, de Kömlő és Besenyő telek között is korlátozás mellett lehet közlekedni. Pécs és Tarna-Szent Miklós között is jobban kell figyelni. Mezőtúron, a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásokra készülni. Tápiószelén a Pesti úton is jobban kell figyelni. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé van korlátozás, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig több ponton is félpályás lezárásra is számítani kell. Ezt a szerdát a Jetlag dala folytatja, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Érkeznek a programajánlatok. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, mi a Honey Beast-tel folytatjuk, ezúttal a legjobb zenék között a Kavarog.

0: kellemes egyszerűség.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Gyerekeknek adott el kábítószert, letartóztatták. Megnyitják a Kossuth teret az autósok előtt a hídfelújítás miatt. Ma van a kerékpározás világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Gazdag programsorozattal várják a látogatókat a Régészet napja alkalmából, ami idén június közepén nyitja meg a múzeumok és a kutatási területek kapuit. A Magyar Régész Szövetség tájékoztatása szerint az idei események központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A térségben Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos rendezvénnyel készül, ahol a szakemberek bepillantást engednek a kulisszatitkokba, a restaurátor műhelybe és a régészeti raktárba is. A látogatók emellett multidéző sétát tehetnek a Szolnoki várban. Heves vármegyében az Egri Dobó István Vármúzeum szintén csatlakozik a rendezvényhez, így a történelmi vár területén interaktív bemutatókon ismerhetik meg az érdeklődők az elmúlt évek kutatási munkáit és a legújabb leleteket. A hétvégi programokat a Régészet éjszakája egészíti ki, ami a történelem rejtett és sötét oldalaiba avatja be a közönséget. Rendszeresen adott el tiltott bódítószereket egy fiatalkorú fiúnak, ezzel vádolnak egy 39 éves kunszentmártoni nőt. A bíróság el is rendelte a letartóztatását és 18. életévét be nem töltött személynek történő kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. A nyomozás adatai alapján a gyanúsított a tiltott anyagokat a saját lakóhelyén adta át a fiatalnak, alkalmanként néhány ezer forintért cserébe. A rendőrök a nő otthonában tartott kutatáson jelentős mennyiségű kábítószer gyanús fehérport, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt digitális mérlegeket találtak és foglaltak le. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a kényszerintézkedést. A szolnoki járásbíróság egyetértett a vádhatóság érveivel, így a gyanúsított az eljárás folytatásáig letartóztatásban marad. Ma van a kerékpározás világnapja. A bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túl zsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
5: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
4: Idéglenesen megnyitják a gépjárműforgalom előtt a szolnoki Kossuth teret a Tisza híd felújítási munkálatainak következő üteme miatt. A döntéshozók tájékoztatása szerint a belvárosi híd lezárása miatt jelentős torlódások alakultak ki a környező utcákban, így a közlekedés könnyítése érdekében vált szükségessé a sétáló övezet részleges megnyitása, írja a Szolnoki Napló. Az autósok szerda reggeltől vehetik igénybe a teret, de a gyalogosok biztonsága érdekében szigorú sebességkorlátozást vezetnek be a területen. A szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és tartsák be az idéglenesen kihelyezett jelzőtáblák utasításait. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása csak átmeneti jellegű, ami a hídfelújítási munkálatok befejezéséig marad érvényben. Adóhatósági munkatársaknak adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik értékes ékszereket vittek el két szolnoki nőtől. Az elkövetők azzal az ürüggyel jutottak be a lakásba, hogy egy folyamatban lévő hatósági eljárás keretében házkutatást kell tartaniuk. A gyanútlan áldozatok hittek a határozott fellépésű csalóknak, így beengedték őket az otthonukba. A bűnözők a kutatás színlelése közben kihasználták a tulajdonosok figyelmetlenségét, és több millió forint értékű aranyékszert tulajdonítottak el. Ezután gyorsan távoztak a helyszínről. A rendőrség közleményében hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek minden esetben kötelesek igazolni magukat. A rendőrök kérik a lakosokat, hogy hasonló helyzetben mindig kérjenek szolgálati igazolványt, és gyanú esetén azonnal hívják a segélyhívó központot. Korhű receptek, történelmi ízek kerültek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakértő, az esemény nagykövete.
0: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
4: Szolnokon a néprajzi állandó kiállításban ennek jegyében kenyérsütési gyakorlati összefoglalót tartanak. Végeztek a tavaszi szántóföldi munkák többségével a gazdák május közepére az ország nagy részén. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentése szerint az idén tervezett tavaszi vetésterület csaknem 1 millió 800 ezer hektár volt. A szakemberek összegzéséből kiderül, hogy ennek a hatalmas területnek több mint a fele az észak és a délalföldi régiókban található. A statisztikák alapján a vetésterület csaknem 30%-a az észak-alföldi vármegyékben, köztük Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében helyezkedik el. A tavaszi gabonafélék vetését a tervezett földek szinte teljes egészében befejezték a szakemberek a hónap közepére. A zöldségfélék kiültetése és vetése szintén jól haladt, országosan meghaladta a 70%-os készültséget. Védekezzünk a kullancsok ellen, elég csak kisétálni a Neffag parkerdőbe, a vérszívók a sűrű ajnövényzetben ott is nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
6: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
4: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet és országszerte esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legtöbb napsütés keleten, észak-keleten lehet, ott délutánig számottevő csapadék nem lesz. Térségünkben is egész héten készülhetünk záporokra, zivatarokra. A mai maximum 28, a holnapi 20 fok lesz. Éjjel 14-16 fok között lesz a minimum hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A Night Shift csapata ma is érkezik majd 6-tól, viszont addig még együtt töltünk egy kellemes órát, én Fodor Attila vagyok, és érkezem majd a TNT-vel, Tom Novival, illetve Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával, Marics Petivel és Márkus Lucával többek között. Ők egy feldolgozással jönnek, ahogy most Craig David is jön.
2: 102.4

talán a szárazságon is enyhít a következő napok időjárása. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Többször is várhatóak majd esők, záporok a térségben. A napsütés mellett többször várhatóak majd felhősebb időszakok, amiből záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül, a hőmérséklet 26 fok körül várható majd holnap. Pénteken a változóan felhős idő mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Ismételten számíthatunk rövid esőkre, záporokra. A déli szél fog majd ekkor megélénkülni. A pénteki csúcsok 26 fok körül várhatóak a térségben. Szombaton többnyire felhős, de időnként napos idő várható. Elszórt záporokkal, zivatarokkal, a délnyugati szél továbbra is élénk lesz, ekkor is 25-27 fok között várhatóak a legmagasabb nappali hőmérsékletek. És a hét utolsó napja is felhősebb időt hozhat majd, némi záporral vegyítve. Vasárnap maximum 28 fok lehetséges, és a hosszabb távú előrejelzések is azt mutatják, hogy jövő hét elején is még lehetnek rövid esők, záporok, és még elmaradnak a 30 fokos csúcsok. 1950-ben ezen a napon született Suzy Quatro, 1979-ben amerikai negyedik volt Chris Normannel közös dalával, a Stumbling Innel. A dal aztán az elmúlt években újra sláger lett, méghozzá Serialnek köszönhetően. 1962-ben ekkor született David Cole, a CNC Music Factory tagja, aki 91-ben vezetik az amerikai Top 40-et a Gonna Make You Sweat-tel. A stílus marad, jön Connie Williams itt

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate.
1: Come on. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Érkeznek a programajánlatok. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben, szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói Zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Schleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. A szuper szerdát mi ezúttal a Krisztál dalával folytatjuk, az emlékezetes siker a Sosem

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárása és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatáció szerkezetet cserélik a következő hetekben. Püspökladányban a Kálvin térnél útszűkület van építési munkálat miatt. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkületen kell keresztül haladni az arra közlekedőknek. Tiszakürt belterületén útépítés miatt van félpályás lezárás. Kömlőn útépítés van, de Kömlő és Besenyő telek között is korlátozás mellett lehet közlekedni. Pécs és Tarna-Szent Miklós között is jobban kell figyelni. Mezőtúron, a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykörösen a Szolnoki úton dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Figyelni kell Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásokra készülni. Tápiószelén a Pesti úton is jobban kell figyelni. Püspökladány és Báránd között a 42-esen, valamint Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé van korlátozás, Nádudvar és Hajdúszoboszló között pedig több ponton is félpályás lezárásra is számítani kell. Mára ennyien tolom a bicajt és passzolom a mikrofont, meg még indítom Pink dalát, szól a Stupid Girls, Fodor Attila vagyok, holnap találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 102.4 Best FM. 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai német Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek, az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sipszón elhangzása előtt. Szóval a mai Pop és Rádiós Lágerek első 60 percét is ennek szentelen, pontosabban az úgymond stadion hímnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Besten, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ

És mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picit képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van a track list, ami

0: legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hozzanélnek, hol lesz Night Shift party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM, mint rádió. Mi meglepő a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 06 55 55 155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

Jonathan Richard, Italie, Prince Killer.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is pop és rádiós lágerek, továbbra is mixben, de már DJ FN-nek, Szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára. Senki nem menjen sehova.

Can't have

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a hazai IC flotta. Idén is versengenek a balatoni strandok. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit hallották a PSG Arsenal döntő előtt is szeretnének leszerződtetni.
4: Miért hallották?
3: Hát figyelj, annyi névjegykártyát.
4: Mesélj valamit.
3: Annyi névjegykártyát osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem. Nem viccelek, nem, jó, nem, de abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szétefendíztem őket.
4: Nagyon jó, és a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
3: Figyelj,
4: a franciák bulisabbak, nem?
3: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg úgy elkezdődött a meccs. A franciák meg azt mondták, megnyitották a kaput,
4: vum,
3: bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel, te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az Ali, Ali, Ali, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még annól egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondom, ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják és a magyar csapatot, mint ahogy...
4: Sokkal közelebb állnak és a hát ugye, magyarhoz, igen.
3: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrület volt. Tehát ott az a hangulat, az valami elképesztő, ez is borzasztó volt, nyilván azért mégiscsak egy BL döntő volt.
5: Úgyhogy jó volt. Jó volt, szép volt.
4: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
5: Vágjunk, te már bele is vágtál, bele és rádiós lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rezidensünket, DJ Effendivel a lemezjátszak mögött. 8-ig.
6: Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, és akkor nézted azért a meccset tévében?
2: Nem tévében, én streamen néztem, mert én közben már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban, a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na, akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs
1: ultrái. Ja, onnan
2: indultam.
1: Igen,
2: több ezeren megszállták ott a Bazilik felett, hogy teret, fáklyák, füstgránátok, minden volt, kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre, úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam, a streamen nézegettem, a kollégáknak, akik tipmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként, hogy buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve, nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűnnek az első ilyen szurkolói csoportok, főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házigazdaként Liverpool meccsben voltam, tehát így vártam őket. Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál messzire.
1: De azért ezt a szoboszlájféle szoknyanadrágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is
2: lehet. Lehettem mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már kibeszél itt a BL döntőről.
1: Ugye. Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok, azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartóztattak le 400 embert.
2: Igen, hát Párizs kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajok, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért
2: angolul.
1: Jó, mert azért angolul. A franciákra nem jellemző, hogy nagyon szeretnének más nyelvet.
2: Igen, én játszottam francia nyelvű zenéket, amikor nagyon örültek, ott azt kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van, hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból.
2: Egyébként,
1: amennyire én ott, tehát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done eldöntő volt.
2: Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, Mick Jagger.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Legyen szó azért sok a földhöz ragadtabb dolgokról is, elérhetőségek. Ezen mindig nálad nagyon gyorsan túl vagyunk, mert hogy...
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ennyi, köszönjük.

0: megállás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Tavaly voltam Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy egy évben, egy fesztiválon a Timbalandon? Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy promiszkiusz gört így azért erőfentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a noteszei kifülkészhetetlenek. Ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez, már ami a természetet illető, hogy akkor pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várunk vissza
2: Fikert. Jó Lady Gagát, az még ide pörrentek
1: a végére. Arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem, egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Neo, because of you, ez jön már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best

Presztefem a legjobb zenék. Vadonatű Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C. És a Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattad mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot. Szóval egy mini Spice Girls reunion-nak azért részesei lehettek azok, akik ott.

Vesztem a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Jön az Amazing itt a Vesztem.

Best of a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak undergrounden. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance.

Dance Stefem a legjobb zene. 2007-ben ezen a napon történt az az incidenségon koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon és Locked Up!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több száz millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekar a Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Sziasztok, a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból, és ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz, és jön a New Radicals, és a You Get What You Get.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztos akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, tehát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a Night Shift Fight-tól.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenékok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Venó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Venó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai német Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csavék vagy ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

A BL döntőn pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban. A magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe. Nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Amit 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ellentét benne rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Black Street tényleg koncertezni fog Londonban, június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön

A legjobb zenék több mint 25 éves zenei és filmes karrierének elismeréseképpen idén márciusban ő is megkapta saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a Warbadass.

Beszéltem a legjobb zenék, nem mond igazat Bob Marley és Funkstar Deluxe, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárjam a mai Night Shiftet, mert ugye a mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig dance zenék 120 perces mixével indítjuk majd az estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Jön a Sun and Shining, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.